0: hozzal a volt irányzik?
1: Az ide oldani, de sem Péter a trompetje pikon fordul. Komjon, mokta verjet, damonosznó is kéne szmolt. Álljon!

0: hogy alamul opszol. Mert vire vaszt a lovat, en dan mogt ons toch subloen.
1: Ela, ela met moen. Was de